gazok, földet sarja. Csak fekszettem egy kicsit. Tudod, tusson kell, tudom, csak fekszettem egy kicsit. Tudom, csak fekszettem egy kicsit, ex.